0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom. 2 millió lábnyom. 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: tengerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösél Centrum híreit hallják a szerkesztő Vegíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipályi orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyállat Park konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását, és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a Sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádióban a reggeli információs magazin műsor. Most rajtolunk, a következő két órában rádiózhatunk együtt, üdv a fedélzeten. Boldog névnapot az Irán Irénéknek és a Leventéknek. Isten éltesse őket. Indul a mai műsor, kellemes reggelt és jó ébredezést.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Hangolódjunk rá a pihenésre, akár a délutánok, akár a hétvégék alapján. A napindító tippünk erről szól, vagyis a slow livingről, azaz a lassú életmód filozófiájáról, amely a 2000-es évek elején indult világméretű mozgalommá. A módszer lényege, hogy tudatosan lassítsuk le a mindennapi rutinunkat, és fordítsunk minőségi időt a pillanatok megélésére, legyen szó egy ráérős reggeli kávézásról, vagy egy digitális eszközök nélküli sétáról. Ezzel a technológiával bizonyítottan csökkenthető a kortizol, vagyis a stresszhormon szintje. Érdemes kipróbálni. Ez volt a mai napindító tipp.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. Itt a reggeli információs magazin műsor. Nézzük a mai nap szülötteit. Ma ünnepli születésnapját a világ egyik legismertebb vállalkozója, Tesla és a SpaceX alapítója Elon Musk. Illetve szintén ezen a napon született a Golden Globe jelölt amerikai színész és forgatókönyvíró, a popcsajok, stb. Sztárja John Cusack is. Ők voltak a mai nap szülöttei. Most vissza a dalokra.
2: I caught it bad just today.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában, itt a reggeli információs magazin műsor, és itt az első óránk vége is, de hamarosan a következő 60 percben is már sok jó zenét hallgathatunk együtt, és hozom az érdekes infókat.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A 27%-os forgalmi adó 5%-ra csökkentését szorgalmazza a hazai zöldség és gyümölcságazat. Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke kifejtette, hogy a lépés segítene kiszűrni a piacról a becslések szerint akár 30%-ot is elérő fekete kereskedelmet, emellett javítaná a hazai termékek versenyképességét a szinte 0%-os áfával behozott importtal szemben. Az árak az elmúlt 15 évben a 3-4-szeresükre emelkedtek, így sokak számára már luxussá vált a zöldség és a gyümölcsvásárlás. Két év után, augusztus 20-án újra kinyit

az épületgépészet, a légtechnika és a villamos hálózat, valamint padlófűtést építettek ki a fürdőcsarnokokban és a barlangjáratokban. A fejlesztés az önkormányzati források és az adományok mellett közel 1,3 milliárd forint.

0: Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor folytatódik. A mai névnaposaink az Irének és a Leventék, nekik nagyon boldog névnapot. Folytatódik a műsor ebben az órában, és sok jó zenével készültem a ma reggelre is.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha vasárnap,
2: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
3: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
4: Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha, és hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
6: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a szokott módon. Nem tudom, tudták-e, hogy a Békés Csabai kolbász egyedi ízvilágát és tartóságát a 19. század óta az adja, hogy a készítése során kizárólag sertést, húst, szalonnát és rengeteg fűszerpaprikát használnak. Fekete borsot viszont egyáltalán nem tesznek bele. Ez volt a helyi kis érdekességünk. Most vissza a dalokra.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A friss turisztikai körképek szerint idén nyáron rekordot döntött Magyarországon, eddig már, és hol van még a vége, a glamping, vagyis a luxus kempingezés iránti kereslet a belföldi utazók és foglalók körében. A cikkek kiemelik, hogy a hazai nyaralók a hagyományos szállodai wellness szolgáltatások helyett egyre nagyobb arányban választják a természetközeli, de teljes prémium kényelmet biztosító jurtákat. Nem tudom, hogy merre majd az arra idén nyáron akár önöknél, de érdemes lehet akár ilyen szempontból is szétnézni. Most vissza a dalokra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez érve köszönöm a figyelmet az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt. Szép napot kívánok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Rendőrségi akció zajlott a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján, ahol a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda vagyonvisszaszerzési hivatala hajtott végre nyomozati cselekményeket. Az egyetem hivatalos közleménye szerint az intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik, és az intézmény teljes körűen együttműködik a hatóságokkal. Pár órával az akció előtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán úgy fogalmazott, a tisztító tűz művelet az egészségügyben is folyamatos lesz a visszaélések felszámolása érdekében.

jelent majd. Elindította saját önkéntes alapú mentőszolgálatát a katolikus Caritas, hogy újabb területen tudjon gyors és hatékony segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. Zagyvari Herd országos igazgató

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
1: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66-333-333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Az amerikai meccsek VIP páholyait azonnal megszállt a Hollywood és a nemzetközi elit. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Holland, Halle Berry, Jamie Foxx, Owen Wilson és Sofia Vergara is élőben szurkoltak a stadionokban, az amerikai rapper Jay-Z is váratlanul feltűnt a pályán Philadelphiában, míg a lelátókon Paris Hilton és a streamer iShowSpeed is fokozták a hangulatot. Ryan Reynolds Torontóban szorítottak a kanadai válogatottnak. David Beckham feleségével, Victoria Beckhammel az oldalán nézte a meccseket, mellettük az NBA ikon Karim Abdul-Jabbar is megjelent. A közösségi médiát és a bulvárlapokat a sztárfocisták partnerei is lázban tartják, Lionel Messi felesége a gyermekeikkel együtt a helyszínen szurkolt az argentinoknak, Cristiano Ronaldo párja, aki Portugália mérkőzésein vonta magára a figyelmet.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Old Techno Vision, Mo Kedvencei.
3: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. június 28-a vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Új lendületet kap a Békés Csabai turizmus fejlesztése. Nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés Békés Csabán. Konferenciával zárult az SNS gyermekek fejlesztését támogató projekt. Ismét várja a lakossági jelzéseket a rendőrség a közlekedés biztonság érdekében. Vállalkozói fórumot rendezett szerdán a Békés Csabai Turisztikai Egyesület annak a projektnek a részeként, amely a turizmusban működő, illetve oda belépni kívánó vállalkozások támogatását tűzte ki célul. A fórumon szó esett arról is, hogy Békés Csaba turizmus az év első hónapjaiban a vártnál gyengébb eredményeket mutatott, miközben a kerékpáros programok továbbra is rendkívül népszerűek. A vállalkozó okosan a turizmusban elnevezésű projektre a Békés Csabai Turisztikai Egyesület 21,5 millió forint támogatást nyert. A program célja, hogy segíts a város turizmusába jelenlévő vagy oda belépni kívánó mikro, kis és középvállalkozásokat, valamint a helyi termelőket. A projekt részeként vállalkozói fórumokat, térségi és szakmai találkozókat szerveznek. Megújul az Egyesület honlapja magyar, angol és román nyelven, emellett új turisztikai kiadványok is készülnek. A szervezet pályázati tanácsadással is támogatja az érdeklődő vállalkozásokat. A fórumon elhangzott, hogy a Békés Csabai Turisztikai Egyesület az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján működteti a Szent István téri Turinform irodát. Az egyesület elnöke Opauszki Zoltán ismertette az idei év első hónapjainak turisztikai adatait is. Elmondta, hogy január és április között a vendégészakák száma 15%-kal csökkent, a tavalyi 18.089-ről idén 15.336-ra esett vissza, ami az idegenforgalmi adó bevételein is érződik. Az első 5 hónapban mintegy 3500-an keresték fel személyesen telefonon vagy e-mailben a Turinform irodát, ami szintén visszaesést jelent. Hozzátette, hogy a csökkenés okait még vizsgálják, különösen azért, mert Gyulán ugyanebben az időszakban enyhe növekedés volt tapasztalható. A kedvezőtlen adatok mellett továbbra is kiemelkedően népszerűek a Békés Csabai kerékpáros programok. Különösen sok látogatót vonz a Venkheim turista és kerékpárút, amely 2023-ban elnyert az év kerékpárútja címet. Idén nyáron is megszervezi a szünidei gyermekétkeztetés Békés Csaba önkormányzata. Június 29-e és augusztus 27-e között a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek napi egyszeri meleg étkezést kapnak. A gyermekvédelmi törvény alapján az önkormányzatnak 43 munkanapon keresztül kötelező biztosítania a napi egyszeri meleg ebédet a jogosult gyermekek számára. Az ellátást az 5 hónaposnál idősebb, 18 év alatti gyermekek vehetik igénybe előzetes igénylés alapján. Békés Csaba jelenleg közel 200 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, közülük csak nem 100-an hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy az ebédet 5 átvételi ponton lehet elvinni minden nap déli 12 óra és 13 óra között. A jogosultak előre elkészített vagy tiszta ételhordóban vihetik haza az ételt, és a tapasztalatok szerint a családok többsége ezt a lehetőséget választja. Az önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt támogatást is biztosít a rendkívüli családtámogatásban részesülő családok számára. Erre a célra idén 4,5 millió forintot különítettek el a költségvetésben, így még több rászoruló gyermek juthat meleg ebédhez a nyári szünet idején. Az étkeztetés szervezéséről Németh Lajos ném, az Egyes Számú Iskolacentrum központi konyha élelmezés vezetője elmondta, hogy az ebédet több átvételi ponton, a Lencsési úti általános iskolában, a Nemes Tihamér középiskolánál, a Bajza konyhán és a Madács utcában lehet átvenni. Július végéig az Egyes Számú konyha készíti az ételeket, augusztusban pedig ezt a feladatot a Lencsési úti iskola veszi át. Hozzátett, hogy az igények évről évre változnak, jelenleg mintegy 600 óvodás, 350 általános iskola és néhány középiskolás ellátását biztosítják. A tavalyi évben összesen 4578 adag térítésmentes ebéd készült, a nyári programban pedig mintegy 110 család vett részt. Közülük 68 gyermek mind a 43 munkanapon igénybe vette az étkeztetést.

0: Az ADHD, az autizmus, a tehetséggondozás és a mesterséges intelligencia állt annak a szakmai konferenciának a középpontjában, amelyet szerdán rendeztek meg a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán. A rendezvényen lezárult a Békés Csabai Tankerületi Központ projektje, amelynek célja a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának fejlesztése volt. A programban a Békés Vármegyei Pedagógiai Szolgálat és az Esély Pedagógiai Központ is közreműködött. A projekt során szakmai továbbképzéseket szerveztek, fejlesztő eszközöket és egy kis buszt szereztek be, valamint javították a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekek ellátásának feltételeit. A Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója Dávid Ilona elmondta, hogy a kis busz beszerzésével hatékonyabban tudják biztosítani az utazó szakember hálózat működését, azonban az óvodákban és iskolákban, ahol a gyermekek mindennapjaikat töltik. Hozzátette, hogy az egyéni fejlesztéseket jellemzően a szakszolgálat telephelyén végzik, míg a kis csoportos foglalkozásokat az oktatási intézményekben tartják. A projekt keretében jelentős mennyiségű fejlesztő eszközt is beszereztek, amelyek a tanácsadásban, a vizsgálatokban és a fejlesztésekben egyaránt segítséget nyújtanak. Az Esély Pedagógiai Központban eszközkölcsönzőt is létrehoztak, ahol a beszerzett eszközök száma meghaladja a 2000-et. A továbbképzéseknek köszönhetően a szakemberek új módszereket és technikákat is elsajátítottak. Dávid Ilona arról is beszélt, hogy évről évre nő az ellátást igénylő gyermekek száma. A pedagógiai szakszolgálat évente mintegy 18 000 gyermek számára biztosít különféle szolgáltatásokat. A logopédiai ellátástól a gyógytornáig, miközben folyamatosan emelkedik a vizsgálatokra és diagnosztikára érkező megkeresések száma. A projektet lezáró konferencián a szakmai előadások mellett a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karának dékánya, dr. Árpási Zoltán is felszólalt. Elmondta, hogy Békés Csabán már 40 éve van jelen a felsőoktatás, és az intézmény a jövőben új képzésekkel szeretné tovább bővíteni oktatási kínálatát. Újra meghirdette, figyelje a táblákat, jelezze a hibákat elnevezésű kampányát a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy a közlekedők segítségével mielőbb felterjék azokat az útmenti problémákat, amelyek balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak. A rendőrség évente legalább 2 alkalommal kéri a lakosság együttműködését annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a hiányzó vagy sérült közlekedési táblákra, a nehezen látható útburkolati jelekre, valamint az útmenti növényzetekre miatt rosszul észlelhető jelzőtáblákra és jelzőlámpákra. A kampány időszerűségét egy közelmúltbeli lakossági bejelentés is alátámasztja. Egy autós egy közösségi oldalon jelezte, hogy Békés Csabán a Bartók Béla úton egy falombja részben eltakar egy jelzőlámpát. A rendőrség felvette a kapcsolatot az út kezelőivel és kezdeményezte a belógó ágak visszavágását. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság arra kéri a közlekedőket, hogy a hasonló, a közlekedés biztonságát veszélyeztető hibát észlelnek, fényképpel és a pontos helyszín megjelölésével küldjenek bejelentést e-mailben. A beérkezett jelzéseket a rendőrség továbbítja az illetékes útkezelőknek, hogy a szükséges intézkedések minél hamarabb megtörténhessenek. A rendőrség hangsúlyozza, a közlekedés biztonsága közös felelősség, és a figyelmes bejelentések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mindenki biztonságban érjen haza. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 óra.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Befejeződtek a világbajnokságon a csoportküzdelmek, nézzük az előző játéknap három csoportjának eredményeit. Ausztria és Algéria is tovább jutott Argentina mögött a J csoportból. A két csapat egymás ellen 3-3-as döntetlent játszott, ami mindkettőjük számára továbbjutást ért. A már korábban csoport első Argentina tartalékos összeállításban is 3-1-re legyőzte a pont nélkül búcsúzó Jordániát. A csereként pályára lépő Lionel Messi 29. világbajnoki mérkőzésén szerepelt és 19. VB gólját szerezte, ezzel tovább javította saját rekordjait. A 8-at döntőbe jutásért Argentina pénteken a zöldfoki köztársasággal találkozik, Ausztria csütörtökön az Európa bajnok Spanyolországgal játszik, míg Algéria Svájccal mérkőzik. Története során először jutott tovább Kongó a csoportkörből, az afrikai együttes 3-1-re legyőzte az újonc és pont nélkül búcsúzó Üzbegisztánt, méghozzá hátrányból fordítva. Kongó 4 ponttal a K csoport harmadik helyén végzett, ami elegendőnek bizonyult a legjobb 8 csoport harmadik közé kerüléshez. A csoport másik mérkőzésén Kolumbia és Portugália gól nélküli döntetlent játszott, így a dél-amerikaiak végeztek az élen az európaiak előtt. Kolumbia pénteken Gánával, Portugália csütörtökön Horvátországgal találkozik a kieséses szakasz első fordulójában. Horvátország csatlakozott az angol és a gánai válogatotthoz a továbbjutók között az E csoportban. A 8 éve ezüstérmes, legutóbb bronzérmes horvátok 2-1-re legyőzték Gánát, így másodikként jutottak tovább, míg az afrikai együttes harmadikként szintén ott lesz a legjobb 32 között. Anglia 2-0-ra nyert a pont nélkül búcsúzó Panama ellen, ezzel pedig megőrizte a csoport elsőséget. A kieséses szakaszban az angolok Kongóval találkoznak, Horvátország Portugáliával mérkőzik meg, Gána pedig Kolumbiával csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kaland Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Dohnányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel, már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
5: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
5: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja megszólalt Jorge állapotáról, orvosi felügyelet alatt lábadozik az argentin klasszis édesapja. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rövid, de sokat mondó közleményben reagált a Messi család az elmúlt órákban megjelent találgatásokra. A család megerősítette, hogy Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, és állapota kedvezően javul. A bejelentés nem csak egy egészségügyi helyzetet tisztázott, hanem határozott üzenetet is küldött. A család szerint a magány jellegű ügyet egyesek nem megfelelő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték az utóbbi órákban. A Messi család hangsúlyozta, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról, a közlemény szerint minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáiktól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak. A nyilatkozatban az is szerepel, hogy amennyiben lesz közölni való friss hír, arról a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül ad majd tájékoztatást. A család az elmúlt órákban terjedő jelentésekre, pletykákra és találgatásokra reagált ilyen egyértelműen. A közlemény célja egyértelműen az volt, hogy lezárja a nem ellenőrzött információk körüli bizonytalanságot, és nyilvánossá tegye a helyzet kizárólag a családhoz köthető hivatalos tájékoztatásból ítélhető meg. A közleményben megfogalmazott hangnem alapján a család különösen fontosnak tartja a diszkréciót és azt, hogy a nyilvánosság tiszteletben tartsa a magánéletet.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Let me tell you.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne?
5: Anglia.
2: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Ez a Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos leállás jön a kis benzinkutaknál, pénteken így sok helyen nem lehet majd tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége egynapos bezárással tiltakozik, mert tagjaik állítása szerint nem kapták meg a hatósági árak miatti veszteségeikre korábban ígért kormányzati támogatást. A szervezet egyúttal egy új törvényjavaslat ellen is felemeli a szavát, amely véleményük szerint korlátlan felhatalmazást adna újabb hatósági árak bevezetésére.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Befejeződtek a világbajnokságon a csoportküzdelmek. Nézzük az előző játéknap három csoportjának eredményeit. Ausztria és Algéria is továbbjutott Argentina mögött a J csoportból. A két csapat egymás ellen 3-3-as döntetlent játszott, ami mindkettőjük számára továbbjutást ért. A már korábban csoport első Argentina tartalékos összeállításban is 3-1-re legyőzte a pont nélkül búcsúzó Jordániát. A csereként pályára lépő Lionel Messi 29. világbajnoki mérkőzésén szerepelt és 19. VB gólját szerezte, ezzel tovább javította saját rekordjait. A 8-ad döntőbe jutásért Argentina pénteken a zöldfoki köztársasággal találkozik, Ausztria csütörtökön az Európa-bajnok Spanyolországgal játszik, míg Algéria Svájccal mérkőzik. Története során először jutott tovább Kongó a csoportkörből, az afrikai együttes 3-1-re legyőzte az újonc és pont nélkül búcsúzó Üzbegisztánt, méghozzá hátrányból fordítva. Kongó 4 ponttal a K csoport harmadik helyén végzett, ami elegendőnek bizonyult a legjobb 8 csoport harmadik közékerüléshez. A csoport másik mérkőzésén Kolumbia és Portugália gól nélküli döntetlent játszott, így a dél-amerikaiak végeztek az élen az európaiak előtt. Kolumbia pénteken Gánával, Portugália csütörtökön Horvátországgal találkozik a kieséses szakasz első fordulójában. Horvátország csatlakozott az angol és a gánai válogatotthoz a továbbjutók között az E csoportban. A 8 éve ezüstérmes, legutóbb bronzérmes horvátok 2-1-re legyőzték Gánát, így másodikként jutottak tovább, míg az afrikai együttes harmadikként szintén ott lesz a legjobb 32 között. Anglia 2-0-ra nyert a pont nélkül búcsúzó Panama ellen, ezzel pedig megőrizte a csoport elsőséget. A kieséses szakaszban az angolok Kongóval találkoznak, Horvátország Portugáliával mérkőzik meg, Gána pedig Kolumbiával csap össze.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Viki Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
6: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
7: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a kívánságműsor. Elindult ma is, hozom a következő pár percben az üzeneteket a Csaba Rádió Facebook oldaláról, illetve természetesen a jó zenéket is. Rádiózunk együtt egészen délután kettőig, hozom a dalokat.

0: legnap is a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor, és egy üzenet most a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok! Páromnak szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni. Gábor, a mai születésnaposa a családnak, a mennyasszonya vagyok, és üzenjük neki a kisfiával, hogy nagyon boldog születésnapot, apa, és szeretünk, és nagyon fontos vagy számunkra. No hát akkor nagyon boldog születésnapot, a kellemes üzenet remélem célba ért. Most egy jó dallal.
3: Come

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és itt egy újabb üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról, amihez mindjárt hozunk egy újabb dalt. Lászlónak kívánt lánya Petra nagyon boldog 57. születésnapot, de nem csak ő, hanem Niki, Ákos, Nóri és Peti is ott volt a jó kívánók között. Hát Isten éltessen, a kívánság műsor pedig ezzel a gondolattal a végéhez ért, de a folytatásban is itt vagyok, ahogy a jó dalok is.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Megterhelheti a szervezetünket a következő napok időjárása. 40-41 fokokat is mérhetünk majd napközben. Nagy lesz a kánikula, nagy lesz a hőség, érdemes lengőöltözéket választani. Napközben 11 és délután 3 óra között nem kimenni a tűzőnapra, hogyha nem muszáj. És nagyon sok folyadékpótlás ezerrel. A hajnal értékek 23 fokot is felvehetnek. Erre készüljünk, nem lesznek olyan hűvösek az éjszakák sem.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Befejeződtek a világbajnokságon a csoportküzdelmek. Nézzük az előző játéknap három csoportjának eredményeit. Ausztria és Algéria is tovább jutott Argentina mögött a J csoportból. A két csapat egymás ellen 3-3-as döntetlent játszott, ami mindkettőjük számára továbbjutást ért. A már korábban csoport első Argentina tartalékos összeállításban is 3-1-re legyőzte a pont nélkül búcsúzó Jordániát. A csereként pályára lépő Lionel Messi 29. világbajnoki mérkőzésén szerepelt és 19. VB gólját szerezte, ezzel tovább javította saját rekordjait. A 8-at döntőbe jutásért Argentina pénteken a Zöldfoki Köztársasággal találkozik, Ausztria csütörtökön az Európa bajnok Spanyolországgal játszik, míg Algéria Svájccal mérkőzik. Története során először jutott tovább Kongó a csoportkörből, az afrikai együttes 3-1-re legyőzte az újonc és pont nélkül búcsúzó Üzbegisztánt, méghozzá hátrányból fordítva. Kongó 4 ponttal a K csoport harmadik helyén végzett, ami elegendőnek bizonyult a legjobb 8 csoport harmadik közé kerüléshez. A csoport másik mérkőzésén Kolumbia és Portugália gól nélküli döntetlent játszott, így a dél-amerikaiak végeztek az élen az európaiak előtt. Kolumbia pénteken Gánával, Portugália csütörtökön Horvátországgal találkozik a kieséses szakasz első fordulójában. Horvátország csatlakozott az angol és a gánai válogatotthoz a továbbjutók között az E csoportban. A 8 éve ezüstérmes, legutóbb bronzérmes horvátok 2-1-re legyőzték Gánát, így másodikként jutottak tovább, míg az afrikai együttes harmadikként szintén ott lesz a legjobb 32 között. Anglia 2-0-ra nyert a pont nélkül búcsúzó Panama ellen, ezzel pedig megőrizte a csoport elsőséget. A kieséses szakaszban az angolok Kongóval találkoznak, Horvátország Portugáliával mérkőzik meg, Gána pedig Kolumbiával csap össze.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy a bolygónkon naponta több mint 17 millió tonna eső hullik le. Hát nem sokára hozom ezt az elképesztő információt, rádiózunk együtt ebben az órában is, rengeteg jó dallal, hogy vidáman teljen a délután.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e vagy hallott-e már róla, hogy a bolygónkon naponta több mint 17 millió tonna eső hullik le. A Föld vízkörforgása hihetetlen mennyiségű csapadékot mozgat meg egyszerre. Percenként körülbelül 12 milliárd liter eső esik valahol éppen. Ez a rendszer egyensúlyban tartja az óceánokat, a folyókat és a növényvilágot. A lehulló csapadék után eloszlik, de nagy része azonnal elpárolog vagy beszivárog a talajba. A víz tehát folyamatos mozgásban van és sosem pihen.
4: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazinműsor végéhez értünk ma is. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két óránkat, holnap is jövök természetesen déltől a Deles órában. További szép napot!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Az amerikai meccsek VIP páholyait azonnal megszállta Hollywood és a nemzetközi elit. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Tom Holland, Halle Berry, Jamie Foxx, Owen Wilson és Sofia Vergara is élőben szurkoltak a stadionokban. Az amerikai rapper Jay-Z is váratlanul feltűnt a pályán Philadelphiában, míg a lelátókon Paris Hilton és a streamer iShowSpeed is fokozták a hangulatot. Ryan Reynolds Torontóban szorította a kanadai válogatottnak. David Beckham feleségével, Victoria Beckhammel az oldalán nézte a meccseket, mellettük az NBA ikon Karim Abdul-Jabbar is megjelent. A közösségi médiát és a bulvárlapokat a sztárfocisták partnerei is lázban tartják, Lionel Messi felesége a gyermekeikkel együtt a helyszínen szurkolt az argentinoknak, Cristiano Ronaldo párja, aki Portugália mérkőzésein vonta magára a figyelmet.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
6: Szép hétvégét mindenkinek, ez a Csaba 88.9, én Debreceni Ilona vagyok. Nyári programokkal és Rousseau idézetekkel készültem többek között, no meg azokkal a kedvencekkel, amelyek lendületet és jó kedvet hoznak. Szép hétvégét kívánok a Csabával!

nyerjes hangulatban szólnak a kedvencek június 28-án, ez a Csaba. E világnapot a gasztrobloggerek kezdeményezték. Az volt a céljuk, hogy a gasztronómia iránti rajongást és kulináris kíváncsiságot szabadon lehessen ünnepelni. Miért is jó az ínyenceknek? Az ízlelés és a kellemes ízek élvezete mérhető hatással van a szervezetünkre. Az igazi finomság ugyanis nem csak a lelkünknek tesz jót, hanem konkrétan biológiai parancsot ad a gyomrunknak. Kutatások bizonyítják, hogy ha élvezzük az ízeket, akkor az agyunk boldogsághormonokat termel, így aztán az emésztésünk is hatékonyabb. Szóval ma, az ínyencek napján lassan minden falatot élvezve kell enni. Ezt akár az orvos is felírhatná receptre, akár csak a kedvenceket.

0: hét VB találkozón talált be, legutóbb a katari VB utolsó csoportkörében maradt gól nélkül. Teljessé vált a legjobb 32 mezőnye a világbajnokságon, az első 48 csapatos tornán a 12 csoport harmadik közül a 8 legjobb is tovább jutott a kieséses szakaszba. A szombati játéknapon Gána, Algéria és Kongó biztosította helyét az egyenes kieséses folytatásban, csatlakozva már korábban tovább jutott Bosznia-Hercegovinához, Ekvádorhoz, Svédországhoz, Paraguayhoz és Szenegálhoz. A csoport harmadikok rangsorát a 4 ponttal és pluszos gólkülönbséggel záró Kongó nyerte, míg a 8. még tovább jutó helyet a 3 pontos Szenegál szerezte meg. A legjobb 32-ről ugyanakkor lemaradt Irán, Dél-Korea, Skócia és Uruguay, amelynek kiesése már pénteken biztossá vált. Az afrikai válogatottak szerepeltek a legeredményesebben a világbajnokság csoportkörében. A 10 afrikai indulóból 9 jutott be a legjobb 32 közé, vagyis a kontinens csapatainak 90%-a folytathatja a kieséses szakaszban. Egyedül Tunézia búcsúzott, míg Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Gána, Kongó, Marokkó, Szenegál és a Zöldfoki szigetek tovább jutott. A második legeredményesebb konfederáció a dél-amerikai volt, a 6 indulóból 5 Argentina, Brazília, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott be, és csak Uruguay esett ki. Az európai csapatok 81%-os mérleggel zártak, a 16 résztvevőből 13 lépett tovább, Csehország, Skócia és Törökország búcsúzott. A CONCACAF zónából a 6 csapat fele jutott tovább, a 3 házigazda az Egyesült Államok, a Kanada és Mexikó egyaránt ott lesz a legjobb 32 között, míg Curaçao, Haiti és Panama kiesett. A leggyengébben az ázsiai és az óceániai szerepelt, az ázsiai 9 indulóból mindössze Japán és Ausztrália jutott tovább, míg Óceánia egyetlen képviselője Új-Zéland kiesett a csoportkör végén. A világbajnokság kieséses szakasza vasárnap este a B csoport második helyén tovább jutó Kanada és az A csoport másodikjaként végző Dél-Afrikai Köztársaság nyolcaddöntőjével kezdődik, melyet magyar idő szerint 21 órától rendeznek Los Angelesben, és meglepő módon ez lesz az egyetlen egy mérkőzés, úgyhogy ma éjszaka talán a világbajnokság során először lehet aludni is. A mérkőzés végeredményével természetesen jelentkezünk holnap reggel.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
6: Szép nyári délutánt, nagyon kellemes napot kívánok a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Június 28-án Jean-Jacques Rousseau születésének évfordulóján a filozófus mondta, hogy a sértegetések azoknak az érvei, akiknek nincsen igazuk. Szóval, hogyha legközelebb valaki sérteget minket, rajtunk múlik, hogy szembesítjük-e a rousseaui gondolattal. Mi most is úgy gondoltuk, hogy a legjobb zenéket hozzuk.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
0: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
4: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
5: Mici kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
6: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
7: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Jó ötlet, Micike!
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Szépen sorakoznak a kedvencek, egyik jobb, mint a másik, a tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba június 28-án Jean-Jacques Rousseau születésének évfordulóján. A svájci francia filozófus, író és zeneszerző 1712-ben született ezen a napon. Politikai eszméi hatást gyakoroltak a nagy francia forradalomra. Tőle származik a mondás, hogy a hangsúly a beszéd lelke. Ez adja bele az érzést, az igazságot. Az az igazság, hogy a Csabán a legjobb zenék szólnak, úgyhogy velük folytatjuk.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csaba. Csaba Rádió. Make me

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A Tegnaposom a kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig programok, hiszen július 2-ig várják az érdeklődőket az 50. Békéstarhosi Zenei Napok programsorozatra. Június 28-án vasárnap 17 órától a Békési Református templomban a Prima Primissima közönségdíjas nyíregyházi leánykar lép fel. A programsorozat július 2-án csütörtökön 17 órától zárul a Nemzetközi Vonós Zenekari Tábor és Kurzus záró hangversenyével. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A 6. labdarúgó világbajnokságán szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva immár 19 góllal vezeti az örök ranglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrugásból volt eredményes. Első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be, legutóbb a katari VB utolsó csoportkörében maradt gól nélkül. Teljessé vált a legjobb 32 mezőnye a világbajnokságon. Az első 48 csapatos tornán a 12 csoport harmadik közül a 8 legjobb is továbbjutott a kieséses szakaszba. A szombati játéknapon Gána, Algéria és Kongó biztosította helyét az egyenes kieséses folytatásban, csatlakozva már korábban továbbjutott Bosznia-Hercegovinához, Ekvádorhoz, Svédországhoz, Paraguayhoz és Szenegálhoz. A csoport harmadikok rangsorát a 4 ponttal és pluszos gólkülönbséggel záró Kongó nyerte, míg a 8. még tovább jutó helyet a 3 pontos Szenegál szerezte meg. A legjobb 32-ről ugyanakkor lemaradt Irán, Dél-Korea, Skócia és Uruguay, amelynek kiesése már pénteken biztossá vált. Az afrikai válogatottak szerepeltek a legeredményesebben a világbajnokság csoportkörében. A 10 afrikai indulóból 9 jutott be a legjobb 32 közé, vagyis a kontinens csapatainak 90%-a folytathatja a kieséses szakaszban. Egyedül Tunézia búcsúzott, míg Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Gána, Kongó, Marokkó, Szenegál és a Zöldfoki szigetek tovább jutott. A második legeredményesebb konfederáció a dél-amerikai volt, a 6 indulóból 5, Argentina, Brazília, Ecuador, Kolumbia és Paraguay jutott be, és csak Uruguay esett ki. Az európai csapatok 81%-os mérleggel zártak, a 16 résztvevőből 13 lépett tovább, Csehország, Skócia és Törökország búcsúzott. A CONCACAF zónából a 6 csapat fele jutott tovább, a 3 házigazda az Egyesült Államok, a Kanada és Mexikó egyaránt ott lesz a legjobb 32 között, míg Curaçao, Haiti és Panama kiesett. A leggyengébben az ázsiai és az óceániai szerepelt, az ázsiai 9 indulóból mindössze Japán és Ausztrália jutott tovább, míg Óceánia egyetlen képviselője Új-Zéland kiesett a csoportkör végén. A világbajnokság kieséses szakasza vasárnap este a B csoport második helyén továbbjutó Kanada és az A csoport másodikjaként végző Dél-Afrikai Köztársaság 8. döntőjével kezdődik, melyet magyar idő szerint 21 órától rendeznek Los Angelesben, és meglepő módon ez lesz az egyetlen egy mérkőzés, úgyhogy ma éjszaka talán a világbajnokság során először lehet aludni is. A mérkőzés végeredményével természetesen jelentkezünk holnap reggel.
3: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
6: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak június 28-án. Irén és Levente napon. Az Irén görög eredetű név, a jelentése béke, míg a Levente régi magyar név. A jelentése az, hogy létező. Sok boldogságot egy szép nevek viselőinek, és Isten éltessen mindenkit, aki június 28-án született. Egy napon Jean-Jacques Rousseau-val, a filozófussal. Ajándékba tőle hoztam idézetet. Az igazi boldogság forrása önmagunkban rejlik. Az igazság az, hogy az emberek nem tehetik boldogtalanná azt, aki boldog akar lenni. Én sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek.

0: Miért a csomagok?
1: Békés megye kedvenc rádiója.
0: Mert csak nálunk szólnak egy helyen.
1: Na tegnap. A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstoppot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek korlátozása június 27-én szombaton, 22 órától június 28-án vasárnap.

Így a jelenlegi teljesítmény 4 gigawattra emelkedik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette a hazai szélerőmű program újraindítását, amelynek első lépéseként augusztus 31-én egy legalább 700 megawattos pályázatot hirdetnek meg. A közel 1 milliárd euró értékű beruházás tervezete már július közepén társadalmi egyeztetésre kerül, a szükséges hálózatfejlesztésre pedig további 1,5 milliárd eurót különítenek el az uniós forrásokból. Rendőrségi akció zajlott a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján, ahol a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala hajtott végre nyomozati cselekményeket. Az egyetem hivatalos közleménye szerint az intézkedés egy klinikai vizsgálattal összefüggésben indult nyomozáshoz kapcsolódik, és az intézmény teljes körűen együttműködik a hatóságokkal. Pár órával az akció előtt Hegedűs Zsolt egészség

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Messi családja megszólalt Jorge állapotáról, orvosi felügyelet alatt lábadozik az argentin klasszis édesapja. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Rövid, de sokat mondó közleményben reagált a Messi család az elmúlt órákban megjelent találgatásokra. A család megerősítette, hogy Jorge Messi egészségügyi problémákkal küzd, jelenleg orvosi felügyelet alatt áll, és állapota kedvezően javul. A bejelentés nem csak egy egészségügyi helyzetet tisztázott, hanem határozott üzenetet is küldött. A család szerint a magánjárás jellegű ügyet egyesek nem megfelelő érzékenységgel, tisztelettel és diszkrécióval kezelték az utóbbi órákban. A Messi család hangsúlyozta, hogy csak Jorge közvetlen családja rendelkezik valós és pontos információkkal az állapotáról. A közlemény szerint minden olyan verzió, kijelentés vagy információ, amely nem közvetlenül a családtól és hivatalos csatornáiktól származik, nem tekinthető érvényesnek vagy igaznak. A nyilatkozatban az is szerepel, hogy amennyiben lesz közölni való friss hír, arról a család a megfelelő időben és a megfelelő csatornákon keresztül ad majd tájékoztatást. A család az elmúlt órákban terjedő jelentésekre, pletykákra és találgatásokra reagált ilyen egyértelműen. A közlemény célja egyértelműen az volt, hogy lezárja a nem ellenőrzött információk körüli bizonytalanságot, és nyilvánossá tegye, a helyzet kizárólag a családhoz köthető hivatalos tájékoztatásból ítélhető meg. A közleményben megfogalmazott hangnem alapján a család különösen fontosnak tartja a diszkréciót és azt, hogy a nyilvánosság tiszteletben tartsa a magánéletet.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Négy után is a Csabán szólnak a hűsítő kedvencek, szükségünk is van rájuk. Volt már ilyen meleg egyébként június 28-a, például 2 évvel ezelőtt sem fáztunk, 1935-ben pedig egyenesen ugyanígy 39 fok volt. Azt, hogy megdőlte a meleg rekord, az majd este derül ki a híradóból. Itt a Csabán a folytatásban mindjárt zöldbabot készítünk, és arra keressük a választ, hogyan lehet kibírni a nagy meleget. Amíg a válasz megérkezik, addig kortyoljunk a kristálytiszta vízből, mert hogy arra szükségünk van, akár csak a jó zenékre.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
3: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
4: Ha vasárnap,
5: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
3: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játék kuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
7: Reklámot hallottak.

ez a Csaba 88.9 Telis Tele, a tegnap és a ma kedvenceivel. És tele vagyunk ötletekkel, mi mindent lehet kezdeni a zöld babbal, mert hogy annak van szezonja. A leggyorsabb és legkülönlegesebb választás a fokhagymás parmezános pirított zöld bab. Ropogós, intenzív és mindössze 10 perc alatt elkészül, így aztán elfelejthetjük a hagyományos nehéz főzelékeket. Ebben a modern receptben a zöld bab megőrzi a friss, harsogó textúráját. Felhevítjük az olívaolajat, rádobjuk a tiszta, száraz zöldbabot. Folyamatosan rázva 4-5 percig pirítjuk, ekkor lejjebb vesszük a lángot, hozzáadjuk a szeletelt fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, és belereszeljük fél citrom héját. További 1-2 perc kell még neki, addig, amíg a fokhagyma illatos és aranybarna lesz. Levesszük a tűzről, ráfacsarjuk a fél citrom levét, azonnal megszórjuk reszelt parmezánnal, és kész a könnyű vacsora, vagy köret. Készen állnak a kedvencek arra, hogy szórakoztassanak minket.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntő játékában. Az álom VB döntő játék fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Rengeteg kedvenc mögöttünk és legalább ennyi előttünk, ez a Csaba a 88.9-en. Mielőtt egy újabb remek dallal folytatnánk, azt javaslom, tereljük el a figyelmet a hőségről. Mondjuk annak első lépése az lett volna, hogy szóba sem hozom. Minden esetre van néhány tipp, amivel átvészelhetjük a forróságot. Az első ilyen tipp az, hogy éjszaka kell szellőztetni, napközben pedig legyen csukva az ablak, éjszaka mégiscsak hűsebb az idő. A vízes borogatás pedig éjjel-nappal jót tesz. Tehetjük a nyakunkra, homlokunkra, de akár csuklóra vagy bokára is. És most jön az, ami leginkább tetszik. Mint minden más, a hőségérzet is az agyban dől el, szóval azt mondja ez a cikk, hogy forróságban nem érdemes nézni a hőmérőt. Ne törődjünk azzal, hány fok van kint. Fogjuk magunkat és lapozgassunk havas tájképeket. Na ez lesz az, amit mindjárt kipróbálok. Közben pedig szólnak majd a hűsítő kedvencek.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Come on, let's do this. I'm not gonna

0: tessék aludni. Csaba
1: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
6: Ez a Csaba Rádió 88.9-en. Szép napot mindenkinek. Gyorsan búcsúzom, természetesen Russzó szavaival. Ez az emberiség sorsa. Az ész megmutatja nekünk a célt, a szenvedély pedig eltávolít tőle. A kedvencektől semmi sem tud minket eltántorítani, eltávolítani. Ők szólnak itt a folytatásban, velük kívánok további szép napot. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országos leállás jön a kis benzinkutaknál, pénteken így sok helyen nem lehet majd tankolni. A Független Benzinkutak Szövetsége egynapos bezárással tiltakozik, mert tagjaik állítása szerint nem kapták meg a hatósági árak miatti veszteségeikre korábban ígért kormányzati támogatást. A szervezet egyúttal egy új törvényjavaslat ellen is felemeli a szavát, amely véleményük szerint korlátlan felhatalmazást adna újabb hatósági árak bevezetésére. Július elején érkezik a hazai termesztésű szabadföldi dinnye az üzletekbe, július 5-e és 10-e között pedig már országszerte a boltok polcain lesz a friss magyar áru. A termesztők szerint a tavaszi fagyok idén nem okoztak károkat, így jó hozamra és kiemelkedő minőségre lehet számítani. A szakmai szervezetek a külföldi termékek helyett a hazai dinnye vásárlására ösztönöznek, amely az előzetes becslések szerint az importárukhoz képest körülbelül 200 forinttal lesz drágább. Hétvégétől harmadfokúra emelik a hőségriasztást, az extrém meleg miatt pedig ingyenes vízosztással várja utasait a MÁV és a Volán busz a legforgalmasabb állomásokon. A legmelegebb órákban általában 10 és 17 óra között több nagyvárosban, a vasút és autóbusz állomásokon is osztanak ásványvizet a készlet erejéig. A közlekedési társaság a kiemelkedő hétvégi utasforgalom miatt javasolja a jegyek előre megváltását, a kellemesebb utazás érdekében pedig a modern klímaberendezéssel felszerelt járatok választását kéri. Tilossá válik a zsiráfok, elefántok, medvék és fókák szerepeltetése a hazai cirkuszokban egy új kormányrendelet tervezet szerint, amelyről június 29-éig tart a társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium javaslata megtiltja a vadállatok beszerzését és bemutatását, hogy Magyarország ne legyen a külföldi társulatok menekülőhelye, a korábban megszerzett állatok viszont a tulajdonosoknál maradhatnak.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Balatonparton
1: Békésmegye kedvenc rádiója
2: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
5: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
8: Reklámot hallottak.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Június 28-a vasárnap van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon a Leventék és az Irének ünneplik névnapjukat. A Levente régi magyar személynév, általában a lesz ige származékának tartják, eszerint jelentése levőcske, kislény. Más újabb vélemény szerint eredeti formája lovanta lehetett, ami egy vadászat jelentésű szláv szó névképzővel megtoldott alakja, és így jelentése vadász lenne. Annyi bizonyos, hogy a Levente közszónak nincs köze a névhez, mert az jóval későbbi keletkezésű. Az Irén az Iréneusz férfinév női párja. Nagyon ritkán felbukkan férfinévként is, mint az Iréneusz férfinév rövidített formája, többnyire így használta a nevét például Károly Iréneusz József szerzetes fizikus. Boldog névnapot kívánunk nekik! Hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 28-a vasárnap van, 105 évvel ezelőtt született Eötvös Gábor, Jászai Mari díjas és érdemes művész, a magyar cirkuszművészet egyik legismertebb és leglegendásabb zenebohóca, akinek nevét a halhatatlanná vált, van másik szállóige tette felejthetetlenné. Egy 200 éves múlttal rendelkező híres artista dinasztia tagjaként született, stílszerűen egy balatonmagyaródi lakókocsiban. Gyermekkorától kezdve tanult zenélni, kiválóan játszott hegedűn, harmonikán és szinte az összes fúvós hangszeren. Legismertebb számában porondmesterek folyamatosan elkobozták a hangszereit, ő azonban a hatalmas kabátjából újra és újra elővarázsolt egy még kisebb hangszert, miközben azt kiáltotta, van másik! Sikerével bejárta a világot, tehetségét még Charlie Chaplin is elismerte egy svájci turné alkalmával. Tisztelettel emlékezünk rá. Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek!

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 28-a vasárnap van, kereken 100. születésnapját ünnepli a mai napon Mel Brooks, Oscar, Emmy, Grammy és Tony díjas amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és producer. A szatíra és a filmparodiák mestereként ismert művész azon ritka és kivételes alkotók egyike, akik elérték az úgynevezett EGOT státuszt, azaz mind a négy nagy amerikai szórakoztatóipari díjat elnyerték, sőt, a Peabody elismeréssel is kiegészülve a PEGOT státuszt is magáinak tudhatja. Pályafutása több mint 6 évtizedet ölel fel, és alapjaiban formálta át a hollywoodi vígjátékok műfaját. Olyan máig hivatkozott klasszikusokat alkotott, mint az Ifjú Frankenstein, az Űrgolyhók, a Robin Hood, a Fuszeklik fejedelme, vagy a Dracula halott és élvezi. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a város a terepet. Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
3: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.

mint országgyűlési képviselő, sportügyi szakértő. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Csaba kedvencei. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. június 28-a vasárnap délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Új lendületet kap a Békés Csabai turizmus fejlesztése. Nyáron is biztosított a szünidei gyermekétkeztetés Békés Csabán. Konferenciával zárult az SN és gyermekek fejlesztését támogató projekt. Ismét várja a lakossági jelzéseket a rendőrség a közlekedés biztonság érdekében. Vállalkozói fórumot rendezett szerdán a Békés Csabai Turisztikai Egyesület annak a projektnek a részeként, amely a turizmusban működő, illetve oda belépni kívánó vállalkozások támogatását tűzte ki célul. A fórumon szó esett arról is, hogy Békés Csaba turizmus az év első hónapjaiban a vártnál gyengébb eredményeket mutatott, miközben a kerékpáros programok továbbra is rendkívül népszerűek. A vállalkozó okosan a turizmusban elnevezésű projektre a Békés Csabai Turisztikai Egyesület 21,5 millió forint támogatást nyert. A program célja, hogy segítse a város turizmusába jelenlévő vagy oda belépni kívánó mikro, kis és középvállalkozásokat, valamint a helyi termelőket. A projekt részeként vállalkozói fórumokat, térségi és szakmai találkozókat szerveznek. Megújul az Egyesület honlapja magyar, angol és román nyelven, emellett új turisztikai kiadványok is készülnek. A szervezet pályázati tanácsadással is támogatja az érdeklődő vállalkozásokat. A fórumon elhangzott, hogy a Békés Csabai Turisztikai Egyesület az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás alapján működteti a Szent István téri Turinform irodát. Az egyesület elnöke Opauszki Zoltán ismertette az idei év első hónapjainak turisztikai adatait is. Elmondta, hogy január és április között a vendégészakák száma 15%-kal csökkent, a tavalyi 18.089-ről idén 15.336-ra esett vissza, ami az idegenforgalmi adó bevételein is érződik. Az első 5 hónapban mintegy 3500-an keresték fel személyesen telefonon vagy e-mailben a Turinform irodát, ami szintén visszaesést jelent. Hozzátette, hogy a csökkenés okait még vizsgálják, különösen azért, mert Gyulán ugyanebben az időszakban enyhe növekedés volt tapasztalható. A kedvezőtlen adatok mellett továbbra is kiemelkedően népszerűek a Békés Csabai kerékpáros programok. Különösen sok látogatót vonz a Weinheim turista és kerékpárút, amely 2023-ban elnyert az év kerékpárútja címet. Idén nyáron is megszervezi a szünidei gyermekétkeztetés Békés Csaba önkormányzata. Június 29-e és augusztus 27-e között a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek napi egyszeri meleg étkezést kapnak. A gyermekvédelmi törvény alapján az önkormányzatnak 43 munkanapon keresztül kötelező biztosítania a napi egyszeri meleg ebédet a jogosult gyermekek számára. Az ellátást az 5 hónaposnál idősebb, 18 év alatti gyermekek vehetik igénybe előzetes igénylés alapján. Békés Csaba jelenleg közel 200 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, közülük csak nem 100-an hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy az ebédet 5 átvételi ponton lehet elvinni minden nap déli 12 óra és 13 óra között. A jogosultak előre elkészített vagy tiszta ételhordóban vihetik haza az ételt, és a tapasztalatok szerint a családok többség ezt a lehetőséget választja. Az önkormányzat a kötelező feladatokon túl önként vállalt támogatást is biztosít a rendkívüli családtámogatásban részesülő családok számára. Erre a célra idén 4,5 millió forintot különítettek el a költségvetésben, így még több rászoruló gyermek juthat meleg ebédhez a nyári szünet idején. Az étkeztetés szervezéséről Németh Lajos ném, az Egyes Számú Iskola Centrum központi konyha élelmezés vezetője elmondta, hogy az ebédet több átvételi ponton, a Lencsési úti általános iskolában, a Nemes Tihamér középiskolánál, a Bajza konyhán és a Madács utcában lehet átvenni. Július végéig az Egyes Számú konyha készíti az ételeket, augusztusban pedig ezt a feladatot a Lencsési úti iskola veszi át. Hozzátett, hogy az igények évről évre változnak, jelenleg mintegy 600 óvodás, 350 általános iskolás és néhány középiskolás ellátását biztosítják. A tavalyi évben összesen 4578 adag térítésmentes ebéd készült, a nyári programban pedig mintegy 110 család vett részt. Közülük 68 gyermek mind a 43 munkanapon igénybe vette az étkeztetést.

0: Az ADHD, az autizmus, a tehetséggondozás és a mesterséges intelligencia állt annak a szakmai konferenciának a középpontjában, amelyet szerdán rendeztek meg a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karán. A rendezvényen lezárult a Békés Csabai Tankerületi Központ projektje, amelynek célja a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának fejlesztése volt. A programban a Békés Vármegyei Pedagógiai Szolgálat és az Esély Pedagógiai Központ is közreműködött. A projekt során szakmai továbbképzéseket szerveztek, fejlesztő eszközöket és egy kis buszt szereztek be, valamint javították a sajátos nevelési igényű, a tartós gyógykezelés alatt álló és a pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekek ellátásának feltételeit. A Békés Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója Dávid Ilona elmondta, hogy a kis busz beszerzésével hatékonyabban tudják biztosítani az utazó szakember hálózat működését, azonban az óvodákban és iskolákban, ahol a gyermekek mindennapjaikat töltik. Hozzátette, hogy az egyéni fejlesztéseket jellemzően a szakszolgálat telephelyén végzik, míg a kis csoportos foglalkozásokat az oktatási intézményekben tartják. A projekt keretében jelentős mennyiségű fejlesztő eszközt is beszereztek, amelyek a tanácsadásban, a vizsgálatokban és a fejlesztésekben egyaránt segítséget nyújtanak. Az Esély Pedagógiai Központban eszközkölcsönzőt is létrehoztak, ahol a beszerzett eszközök száma meghaladja a 2000-et. A továbbképzéseknek köszönhetően a szakemberek új módszereket és technikákat is elsajátítottak. Dávid Ilona arról is beszélt, hogy évről évre nő az ellátást igénylő gyermekek száma. A pedagógiai szakszolgálat évente mintegy 18 000 gyermek számára biztosít különféle szolgáltatásokat. A logopédiai ellátástól a gyógytornáig, miközben folyamatosan emelkedik a vizsgálatokra és diagnosztikára érkező megkeresések száma. A projektet lezáró konferencián a szakmai előadások mellett a Gál Ferenc Egyetem gazdasági karának dékánja, dr. Árpási Zoltán is felszólalt. Elmondta, hogy Békés Csabáni már 40 éve van jelen a felsőoktatás, és az intézmény a jövőben új képzésekkel szeretné tovább bővíteni oktatási kínálatát. Újra meghirdette, figyelje a táblákat, jelezze a hibákat elnevezésű kampányát a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy a közlekedők segítségével mielőbb felterjék azokat az útmenti problémákat, amelyek balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak. A rendőrség évente legalább 2 alkalommal kéri a lakosság együttműködését annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a hiányzó vagy sérült közlekedési táblákra, a nehezen látható útburkolati jelekre, valamint az útmenti növényzet miatt rosszul észlelhető jelzőtáblákra és jelzőlámpákra. A kampány időszerűségét egy közelmúltbeli lakossági bejelentés is alátámasztja. Egy autós egy közösségi oldalon jelezte, hogy Békés Csabán a Bartók Béla úton egy falombja részben eltakar egy jelzőlámpát. A rendőrség felvette a kapcsolatot az út kezelőivel és kezdeményezte a belógó ágak visszavágását. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság arra kéri a közlekedőket, hogy a hasonló, a közlekedés biztonságát veszélyeztető hibát észlelnek, fényképpel és a pontos helyszín megjelölésével küldjenek bejelentést e-mailben. A beérkezett jelzéseket a rendőrség továbbítja az illetékes útkezelőknek, hogy a szükséges intézkedések minél hamarabb megtörténhessenek. A rendőrség hangsúlyozza, a közlekedés biztonsága közös felelősség, és a figyelmes bejelentések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mindenki biztonságban érjen haza. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió.
1: Június 28-a vasárnap van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A mai napon ünnepelné 46. születésnapját a 2021-ben elhunyt Babicsek Bernát, népszerű magyar színész, zenész és harmonika művész. Országos ismertségét televíziós sorozatoknak, színházi szerepeinek, valamint a Paddy and the Rats zenekarban való tagságának köszönhette, ahol Bernie Bellamy néven zenélt. Tragikus hirtelenséggel mindössze 41 évesen hunyt el. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek!

0: rovat és a ma kedvencei. Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Ez a Csaba.
4: Ez a Csaba.
6: A hét utolsó napjának estéjén is a kedvenceitek. Itt a Csaba Rádión. Hello! Én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük együtt a következő néhány órát. Rengeteg jó dalt és sok-sok érdekes infót hozok. Jó rádiózást!

0: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák élén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakter.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
3: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Azt kívánom mindenkinek, hogy legyen lehetősége vízparton és árnyékban tölteni majd a jövő hét első felét is, hiszen nagyon meleg lesz. Akinek dolgoznia kell, azoknak kitartást majd hétfőtől. Úgy néz ki, hogy július első napjaiban érkezhet a felfrissülés, akkor akár károkozó zivatarok és viharok is jöhetnek, szóval nem nehéz elképzelni amúgy ezt ilyen 40 fokos maximum értékek után, de ezek visszaesnek a viharokkal együtt, úgyhogy tényleg felfrissülhetünk majd egy kicsit kitartást addig is mindenkinek. A felfrissülés azonban most sem elképzelhetetlen, a legjobb slágerekkel tudjuk ezt megtenni, már indítok is egy következőt itt a Csaba Rádión.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
0: Csaba.
4: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A tegnap és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Nagyon remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre. Megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión, hello, megint én Hászalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok nektek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Hiányzik a mai férfiak életéből a kétkezi munka, ezt mondja Sting, aki szerint a modern társadalomban sokan már alig használják a kezüket vagy a fizikai erejüket a mindennapokban, és szerintem ez is hozzájárulhat a férfiaknál megjelenő mérgező viselkedési formákhoz. A Police legendája arról beszélt nemrég, ő zenészként nap mint nap a kezével dolgozik, miközben régen a gyárak, hajóépítő műhelyek vagy bányák közösséget és identitást is adtak az embereknek. Sting szerint az ipar leépülésével valami nagyon fontos is elveszett, különösen Észak-Angliában, ahol ő maga is felnőtt. A témát legújabb musicalje a Last Ship is feldolgozza, amely a bezáró hajógyárak világában.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Megérkezett a holland DJ duo Mr. Bat, ez a nyári újdonsága. A Don't Stop Loving című kislemez, amely az LTD nevű formáció 70-es években született egyik dalát idézi fel, annak a remake-je lett. Előző slágerük Whitney Houston 88-as mega sikere, egy jó sikerült feldolgozás, lehet, hogy már több mint 200 millió streamet generáltak vele csak a Spotin, és mindennek köszönhetően eljuthattak turnézni Európán kívül Ázsiába, és nemrég jöttek haza Ausztráliából, a nyáron pedig elsősorban európai tengerparti diszkokban lép fel a Mr. Bat, ez a duo, akiktől tehát a vadonatúj újragondolást, a

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
3: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
3: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
5: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.

értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

0: tér.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
2: Kid Zine 5. stúdióalbuma, ez a Kanekal című album, amely tovább bővíti a jellegzetes hangzását, és már a debütáló felvételei közül is van, amit megismerhettünk. Remek példa erre például a Sideways című kislemez, egy atmoszférikus pop és R&B keverék, amelyben igazán ki lehet élvezni az énekes magával ragadó vokáját. Érdemes fejhallgatón is meghallgatni az egykori One Direction tag régóta várt visszatérését a gyökerekhez, mert állítólag teljesen más érzés, mint amikor hangszórón keresztül hallgatjuk. Hát én is ki fogom próbálni, ez biztos, de most nagyon megszokott rádiós változatba fog

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Jude Law meghozta az ország legjobb autós klipjét egyenesen Japánból. A Vroom, a hamarosan megjelenő Civil című album első kis lemeze. A track egy könnyű nyári fülbemászó nóta lett tökéletes egy autókázós estéhez. Érkezett hozzá videoklip is, ami nem stúdióban vagy green screen előtt készült. Jude Law és a stáb ugyanis Japánig utaztak a forgatáshoz. Az eredmény egy látványos, filmes autós klip lett, tele ikonikus sportkocsikkal és éjszakai városi képek.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek öröme

remegnél félek. Kezdetek el élni, hogy ne kelljen félni.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Túl sok időnk már nincs együtt a mai estén, de azért egy kevés még akad, ebbe pedig fér újdonság is, illetve régi nagy kedvenceket természetesen hozok még nektek. Én Hászalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok nektek a folytatásra is.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba, Csaba, Csaba Rádió.
1: Újabb világsztárokat jelentett be a Szegedi Ifjúsági Napok. A nemzetközi mezőny egyik kiemelt neve Basti. A brit zenekar augusztus végén lép színpadra a Szegedi Nyárzáró Fesztiválon. A fesztivál már önmagában is erős húzónév, de a line-up tovább bővült, többek között Azaria, DJ Snake, vagy éppen Swilly is ott lesz a színprogramjában.

már csak néhány nap és felfrissülhetünk, remélhetőleg valóban megérkezik majd az a hideg front, ami július első napjaiban hozhat felfrissülést. Mi a zenékkel tesszük ugyanezt, nem csak ma, hanem holnap is, úgyhogy érdemes a Csaba Rádiót választani. A következő héten majd megint én, Hászalai Balázs vagyok, és köszönöm nektek a ma esti figyelmet, jó étvágyat!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

hangszerek. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.